0: 10.08 Uhr und willkommen zurück bei uns im Studio. Nach dieser kurzen Musikpause geht es weiter mit unserer Gästin Bernadette Nemeth und ihrem spannenden Blick auf Literatur und Vielfalt. Schön, dass du also heute zu Gast bei uns im Studio vom mehrsprachigen Radio Mora bist, Bernadette.
1: Vielen Dank.
0: Und die Mehrsprachigkeit in unserem Programm zu unterstützen, ist jetzt auch meine Kollegin Lisa Hausmann-Farkas in unserem Studio. Sie wird jetzt einen Teil des Interviews mit Bernadette auf Ungarisch führen. Ja. Herzlich willkommen, Lisa.
1: Hallo.
0: Ich gebe gleich das Wort.
1: Hallo, Jelica. Ich habe mich da ein bisschen reingeschmuggelt, um die Mehrsprachigkeit ein bisschen zu heben. Wir werden ein wenig Ungarisch miteinander plaudern für unsere ungarischsprachigen Hörer und Hörerinnen. Üdvözöllek, nein, Lokita Stúdióban, kedves Bernadette. Az én kérdésem az lenne, hisz itt vannak a könyveid, és az egyiket már elolvastam, ez a 111 Arte rund um den Neusiedlersee, a Fertőtó körül 111 helyet lehet meglátogatni, amely írtóan érdekes, és ez nagyon inspirált engem. Először akkor ismertelek meg, és megtudtam, hogy nagyon jól beszélsz magyarul, és utána jött még egy könyv, a Nezsideri halál, például Neusiedlertod, der Rest der Zeit, stb. Im Schatten der Kraniche. Mi is volt az a pont, vagyis mely volt az a tény, ahol azt mondtad, hogy szeretnék könyveket írni, és nem csak egyet, hanem többet is írtál. Azt hiszem, hogy egy pár éven belül, vagy talán 2-3 éven belül. Miért is valójában? Miért is imádsz írni?
2: Hát valahogy úgy van, hogy mindig az egy könyv a másikhoz visz. Úgyhogy először írtam először írtam a debütromant, ezt most nem tudom magyarul pontosan mondani, de rest a zeit.
1: Semmi gond, itt mindenki két nyelvű Burgellandban.
2: Az nagyon jó, akkor keverhetem is. Ott benn van egy kis rész a szüleim történetéről, és akkor leköltöztünk a Burgenlandba, és akkor a kiadónak megírtam, hogy mindenképpen kell írnom azt a könyvet, azt az útmutatót, 101 hely a Fertőtó körül, amit látni kellett, és akkor olyan sok hely volt, ami tényleg olyan érdekes volt, és olyan kicsit olyan, mint egy krimibe való, hogy akkor egy krimit is írtam, az volt a Neusiedlertod, és különben meg egy kicsit előbb is, mint a krimi, nagyon inspirált egy hely, az a Szent Margaretenbe, ott van egy kőfejtő.
1: Szent Margit bányai kőfejtő,
2: pontosan, igen. És ott hallottam, hogy a második világháború végén ott is, több helyen is nagyon szörnyű mészállások voltak, sok kőbányában, nem csak ott, és ott is, és akkor eléggé sokáig kell keresni, amíg megtalálja az ember ezeket az információkat, és akkor valahogy gondoltam rögtön, hogy egy regényt kell írnom róla.
1: És akkor jött létre,
2: és akkor jött
1: a Im Schatten der Kraniche.
2: Pontosan, igen, igen.
1: És milyen fontos számodra a magyar anyanyelv? Nem felejtetted el, hisz lehet hallani, beszélsz és tudsz magyarul. Milyen fontos ez a jövőben is számodra?
2: Hát én nagyon örülök, hogy megtanultam, mert nagyon nehéz felnőtt embernek megtanulni. Sajnos akcentusom van, az biztos mindenki hallja, de az így fog maradni, mert én Ausztriában nőttem föl, és a szüleimmel beszéltem magyarul. Inkább otthon, úgyhogy inkább ilyen könnyebb beszéléseket tudok magyarul. Kicsit nehezemre esnek a szakszavak, akkor többször meg kell néznem egy szótárba, vagy úgy. De most van lett egy új munkahelyem, most már 5 éve. Ott is magyarul kell beszélnem, az nagyon jó volt, nagyon jó tréning.
1: Ez egy nagyon jó gyakorlat.
2: Igen, az szuper. És úgyhogy remélem, hogy még egy kicsit jobb is fog lenni, idősebb leszek. Gyakoroltam.
1: Ich habe jetzt Bernadette Nemeth gefragt, wie wichtig ihr die ungarische Sprache ist, ihre Muttersprache. Und sie ist ja hier in Österreich aufgewachsen und ja, hat natürlich sehr viel Deutsch gesprochen, auch in ihrer Jugend. Sie hat dann im Erwachsenenalter dazugelernt, ja, das Ungarische noch intensiver dazugelernt. Erstens und zweitens kannst du jetzt in deinem neuen Job das Ungarische auch sehr gut gebrauchen und hast mit sehr vielen Ungarn und Ungarinnen zu tun. Das erweitert natürlich deinen Wortschatz, freut uns natürlich auch sehr. Ja? Und jetzt möchte ich natürlich noch auf Ungarisch wissen, was bewegt dich jetzt weiter, ein anderes oder ein neues Buch zu schreiben? Wird das vielleicht einen ungarischen Bezug haben? Lesztelem magyar vonatkozat az új könyvednek? Vannak már ötleteid? Elárulnád számunkra?
2: Igen, hát a legközelebbi könyv, azt már meg is írtam, csak ki kell korrigálnom. Az úgy hívják, hogy Das kleine Weingut am Neusiedlersee. Azt annál a kiadónál ott fog kijönni, ahol a krimi kijött, és az is a Fertőtt partján játszik, úgyhogy ott is benne van a magyar. És akkor utána éppen körülbelül 200 oldalon van egy szakkönyvnek, az nem speciál magyarul, az inkább egy ilyen Gesundheit,
1: egészségről
2: szól, igen, pontosan, de utána meg talán, szerintem biztosan fog megint megjelenni egy burgenlandi regény, talán valami vidámabb.
1: Gratulálok, ilyen sokat nem is vártam volna. Also sie hat schon mehrere Ideen für neue Werke, das überrascht mich natürlich sehr. Ich habe jetzt nur mit einer Idee gerechnet, ja, aber das sprudelst ja du aus Hülle und Fülle. Wir sind ja schon ganz, ganz neugierig. Erstens und zweitens, neugierig bin ich jetzt, welchen Song du dir wünschst, den dir Jelica abspielen wird.
2: Ja, ich bin da gerade im schönen Oberpullendorf und es scheint so schön die Sonne da vor dem Fenster. Da dachte ich spontan an You Are My Sunshine vielleicht.
0: Das geht gleich on air hier Lisa. Bei Radio Mora.
1: It's your turn.
0: Dankeschön, Lisa, für deinen Einstieg zuerst einmal. Köszönöm, kedves Lisa, also soweit geht mein Ungarisch.
1: Lieber Kvala, draga Jelica.
0: Im Sinne unserer Mehrsprachigkeit, ja, das gewünschte Lied von Bernadette Nemeth hier bei Radio Mora, Stevie Wonder.
2: Köszönöm, sziasztok.

0: szememet.
1: Ki uralja egy adott ország médiáját, az eldönti, hogy ki uralja az adott ország gondolkodását, és ezen keresztül, hogy ki uralja az adott országot.

0: Serbisch, Kroatisch und Romani auf Radio Mora.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: Nagy szeretettel köszöntjük a Rádió Bézs és a Rádió Mora kedves hallgatóit. Kezdődik a Tetszológia című műsor legfrissebb adása. A mikrofonnál a két műsorvezető, Bognár László
1: és Pinter Tetsza.
0: Tetsza, a harmadik adásban a múlt heti vendéges műsorunk után tulajdonképpen azt a sorozatot folytatjuk, amit az első adással megkezdtünk, és elindulunk a belső béke megteremtése útján. Megtesszük az első lépéseket, igaz?
1: Igen, ez a terv, és hogy remélem nem lövöm le a poént, mielőtt meghallgatnánk a hallgatók a műsort, de hogy nagyon szép párhuzamot fogok vonni, hogy hogyan tudjuk megteremteni a belső békét, és ennek milyen kapcsolata van a takarításhoz. Mert hogy azt gondolom, hogy ez a kettő össze tud függeni, vagy ennek a kettőnek van összefüggése, és meg is hallgathatják, hogy én mit gondolok erről.
0: Avassuk be a hallgatókat abba, hogy tulajdonképpen lehet mondani, hogy több szálon futnak a tetszológia műsorok. Ez az egyik szál, a saját magunk belső békéje felé vezető út állomásairól, témáiról beszélgetünk, és mellette pedig rendre fognak a hallgatók olyan beszélgetésekkel találkozni, mint az elmúlt héten hallható interjú is volt, ugye Schmid Zoltán volt a vendégünk, ezt egyébként a Rádiók hangtárából vissza is lehet hallgatni. Szóval időről időre olyan beszélgetésekkel is találkozhatnak a tetszológia hallgatói, amikben egy-egy ember a saját belső békéről beszél, és talán egy picit így vissza is tükrözi azokat a témákat, amik egyébként itt elhangoznak a tetszológiában.
1: És az is fontos, hogy a fő csapás irányunk az a belső béke megteremtése, de hogy szívesen várjuk a hallgatóknak azokat a témajavaslatait, amiről szívesen szeretne beszélni, mert igazából mindent össze tudunk kötni a belső békével, mert hogy minden azt gondolom, hogy ami foglalkoztat bennünket, és hogyha azzal kapcsolatban kapunk bármilyenféle útmutatást, akkor el tudunk jutni a belső békéig. Úgyhogy mindenkit szorgalmazok arra, hogy nyugodtan írjon, hogyha van olyan témajavaslata, amit szívesen hallgatna tőlünk, hogy mi a véleményünk róla.
0: Ennek a legegyszerűbb módja az, hogy a kedves hallgatók megkeresik a rádiójuk Facebook oldalát, tehát azt annak a rádiónak a Facebook oldalát, ahol éppen most a tetszológiát hallgatják. A Rádió Bézs és a Rádió Mora Facebook oldalán is az adások elhangzását megelőzően megjelenik egy-egy fényképes ajánlóposzt, és hogyha az alá az ajánló alá megírják véleményüket, vagy témajavaslataikat, esetleg kérdéseket, az teljesen biztos, hogy eljut hozzánk, és aztán a következő soron, következő műsorokban arra tetsz, válaszolni tud, vagy akár a témajavaslatot műsorra is tudjuk tűzni. Nincs más hátra, ugorjunk akkor fejest a mai tetszológia témába. Tartalmas rádióhallgatást kívánok mindenkinek. Onnan indulunk, hogy a belső béke az egyfajta ilyen rendteremtés, vagy rendcsinálás önmagunkban, önmagunkkal, és kicsit ahhoz is hasonlít, mint ahogy egy nagy takarítást végzünk a lakásban, igaz?
1: Hát vagy nagy takarítás, vagy kittakarítás, attól függően, hogy éppen mire van igényünk, mit vettünk észre, mire van éppen ráhatásunk, mennyi energiánk van, mennyi lélek jelenlétünk van. És ugye a rendrakással kapcsolatban nő létén, mert azért én takarítgatok otthon, ha van kedvem. Ezek a dolgok jutottak eszembe, mikor beszéltünk, hogy igazából ezt a belső rendrakást lehet egy takarításhoz is hasonlítani, és ugye többfajta takarítás létezik a lakáson belül is, hogy van, hogy végigmegyünk egységenként, és akkor azokat az egységeket teljes mértékben kitakarítjuk. Van, hogy ahogy azt felénk kakucson mondták, hogy csak ott takarítunk, ahol a papok táncolnak, ami ugye azt jelenti, hogy ami így szabad felület, azokat így letakarítjuk, de nem nézünk be az ágy alá, meg a szekrény tetejére sem mászunk föl. És aztán vannak azok a takarítások is, amikor benézünk a szekrény tetejére, benézünk az ágy alá, sőt olyan is van, amikor elhúzzuk azt az ágyat, és megrökönyödünk, hogy mi minden esett le az ágy mögé, vagy az ágy mögé, és nem csak porcicákat találunk. És hogy én azt gondolom, hogy továbbra is ilyen képekben fogok kommunikálni, mert bízom benne, hogy ez így jobban érthető, És ugye azt gondolom, hogy a belső rendrakás is valamilyen típusú munka. Szerintem egy kicsit fárasztóbb néha, mint a lakásnak a kitakarítása, és hogy meg kell néznünk, hogy mikor kell csak porcicákat takarítani, mikor kell elhúzni a bútorokat, és utána visszatolni, vagy mikor kell az egész lakást lecserélni, és valami teljesen új tisztasági festést, a romlott bútorokat, illetve az elhasználódott bútorokat kicserélni, tehát hogy ezen az úton érdemes elindulni egyedül vagy segítséggel.
0: Hát de takarítani is egyedül vagy segítséggel tudunk, vagy szoktunk. Nyilván van, aki ne kiveselkedik egyedül, de az egy nagyon idegörlés, egy nagyon, nagyon sok energiát igénylő feladat, egy egész lakást egyedül nagy takarítani.
1: És ha ezt átültetem a belső békébe, egyedül mindent kitakarítani mérhetetlenül nagy erőfeszítés és bátorság lehetséges. Mérhetetlen tudatosság kell hozzá. És hogy azért szoktam javasolni, hogy érdemes egy külső segítséget kérni, mert valaki teljesen más szemszögből fog ránézni, és ezáltal teljesen más utakat tud megvilágítani nekünk önmagunkhoz. Mert azt hiszem az első alkalommal is mondtam, de most is muszáj megerősítenem azt, hogy hozott sémákkal dolgozunk. És a hozott sémákból, meg a tanult megoldási technikákból, meg a tanult védekezési mechanizmusokból rettenetesen nehéz kijönni. Ki tudunk jönni ideig, óráig, és aztán vagy a környezetünk, vagy mi saját magunkat pofozzuk a szó nemes értelmében vissza oda, ahhoz a területre, ahol komfortosan éreztük magunkat. És ha ide megengedtek egy ilyen példát, mert dolgoztam bántalmazott nőkkel is, ide fog kapcsolódni, nem megyek nagyon messzire, és hogy nagyon sok mély interjút folytattunk, mert hiába emeltünk ki nőket anyaotthonokba, ahol biztonságos környezet volt számukra is, és a gyermekeik számára is, mindig eljött az az időpont, amikor visszamentek a bántalmazó kapcsolatba. És a mély interjúk során kiderült számukra, hogy a bántalmazás környezetben nagyon megtanultak mindent, hogy mi minek a reakciója. Egy kulcscsürgésből, egy léptekből tudták azt, hogy most el kell bújni, vagy egy nyugodt este lesz, vagy hogy jöjjön. Míg amikor bevittük őket egy olyan kvázi védett környezetbe, ott nem tudtak mit kezdeni a zajokkal, stb., mert mégsem az volt a biztonságos. Volt egy nagyon jó érzés bennük, hogy nem kell félniük, és nem kell az összes receptornak kint lenni, ugye az anyaotthonokban, a védett környezetben, mert hogy kvázi nincs mitől félni, de ez a bizonytalanság, hogy akkor mi fog történni, még inkább azt a környezetre vágytak vissza. És hogy így kanyarodok vissza erre, és ez a példa után, hogy mi is így vagyunk ezzel, hogy rádöbbenünk, hogy valahogy másképp kéne valamit csinálni. Mert hogy ez nem jó nekünk, vagy a testünk jelez, vagy a lelkünk, vagy a környezetünk. És akkor elkezdünk pici lépéseket tenni, ami nem annyira komfortos.
0: És akkor visszazuhanunk.
1: És visszamegyünk a komfortosba, mert hogy van ez a klisé, ami klisé ugyan, de igaz, hogy még a biztos rossz is jobb, mint a bizonytalanság, hogy atyavilág. És ugye megint nem kell elmondanom, hogy eszméletlen bizonytalan környezetben élünk most. Rengeteg információ jön, amiből borzasztó nehéz kivenni azt, hogy mi az, ami nekünk oké, meg nem oké, meg kivel hogy beszélhetek, kinek mit mondhatok, mennyire lehetek nyitott azzal az érzéseimet, mennyire fejezhetem ki a gondolataimat, mennyire fejezhetem ki, mert nem tudom, hogy mikor, honnan kapok támadást. És egy ilyen környezetben erre kihegyeződve rádöbbenni arra, hogy én mondjuk másképp szeretnék viselkedni, mint ahogy elvárják tőlem a kapcsolatomban, a munkahelyemen, a barátaimban, bármi, ahol kvázi most megfelelek úgy, ahogy ők, és hogy én meg rádöbbenek, hogy másmilyen szeretnék lenni. Ez egy nagyon hosszú és göröngyös út eljutni, hogy azt tényleg meg is tudjam valósítani.
0: Hát illetve ez a megszokott és ismerős helyzet, ez nem csak nekünk ismerős helyzet, hanem a környezetünknek is. Tehát a környezetünk megszokott minket valamilyen módon, és amikor mi elkezdünk változni, elkezdjük például megfogalmazni az igényeinket, elkezdjük például megfogalmazni az érzéseinket, vagy felismerjük, és már ki is tudjuk fejezni, meg tudjuk nevezni őket, akkor ezt az utat, ezt kezdetben nagyon-nagyon védeni kell a környezetünktől.
1: Hát de közben meg nem tudsz máshogy változni, csak a környezetedben. Itt jönnek azok, emlékszem, hogy kérdeztél, hogy mik az első lépések. És az első lépések azok ebből kifolyólag jönnek, amiket te is mondtál, hogy egyáltalán fel kell ismernem, hogy az, amit csinálok, az, ahogy én vagyok, az nem biztos, hogy az, ami én vagyok. És azt hiszem, hogy most már így, hát lassan 25-30 éves önismerettel a hátam mögött azt tudom mondani, hogy ez a változás ez nem fejeződik be sose. Valami mindig történik a testemmel, a lelkemmel, a környezetemben, ami arra késztet engem, aki foglalkozom magammal, és bízom benne, hogy akik foglalkoznak magunkkal, hogy föltegyük a kérdést, hogy ez így oké-e. Tehát, hogy mi zajlik bennem, mi zajlik kívül, és hogy ebben az egészben én hol vagyok. És hogy ennek megfelelően ezek mindig változnak. És hogyha nem tudok lépést tartani, vagy nem tudom önmagamat annak tartani, aki vagyok. Remélem ez egy ilyen érthető mondat kifejezte azt, amit mondani szerettem volna. Egyszerűen elengedhetetlen, hogy ezzel foglalkozzunk. Muszáj nap mint nap belenézni a tükörbe. Ha van gyerekem, akkor nap mint nap fel kell tenni a kérdést, hogy mit akarok közvetíteni annak a gyereknek. Egyáltalán, hogy ez hogyan működik, és nem lehet megúszni ezt az életet, azt hiszem.

0: folytatódik a Tetszológia című műsor, amelyben ma Pintér Tecával arról beszélgetünk, hogyan is kezdjünk hozzá a rendrakáshoz, már persze saját magunkban. Ezt az életet nem lehet megúszni, és ezeket a kérdéseket rendszeresen fel és fel tesszük magunknak.
1: Remélhetőleg.
0: És ez is olyan, mint a takarítást, mert hogy a takarításkor nem csak a port töröljük le, nem csak leporoljuk a bútorainkat, meg felporszívózunk az ágyak alatt, hanem...
1: Ablakot is pucolunk.
0: Ablakot is pucolunk, hogy ki is lássunk rajta.
1: És utána esik az esőrendszer.
0: És be is lássanak rajta, tehát a közeg is megláthasson minket.
1: Így van.
0: De hogy ilyenkor azért elénk kerül egy-egy olyan tárgy is, egy-egy olyan bútordarab is, amire mondjuk 5 évvel még szükségünk volt, lehet éppen akkor vettük, mert akkor új volt és használtuk, de most már nincsen rá szükségünk. És hát akkor ugye azokat kiszortírozzuk, döntést hozunk arról, hogy kidobjuk őket, és aztán kidobjuk őket.
1: Na, és de aztán nagyon hiányoznak.
0: Ezt a lelkünkkel, vagy a saját önismeretünkkel, nem tudom, sokkal nehezebb megtenni.
1: Igen. És itt jönnek azok a kérdések, amiket időnként Messengeren is meg szoktam kapni, hogy megéri-e. Az én válaszom erre, aki csinálom 25 éve, nagyon egyszerű. Igen. Mert hogy azt gondolom, hogy ezáltal fogunk tudni fejlődni, és azt is gondolom, hogy amíg átmegyünk a folyamaton, tehát a bizonyos változásokon, a takarítás egyes részein, nem biztos, hogy mindig nagyon jó érzés. De utána igen. Csak a saját magam takarítását tudom hozni. Tehát elkezdek takarítani a lakásban, mert most már azt elég volt. Nem csak ahol a papok táncolnak, nem mindenhova elhúzom, ide rakom, oda rakom. És körülbelül egy fél óra múlva azt teszem észre, hogy sokkal nagyobb a kupi, mint ahogy elkezdtem. És Atya Úristen, miért fogtam ebbe bele? Mert soha nem lesz rend. Legalábbis én ugyanezt éltem meg akkor is, amikor a belső rendemet, vagy ugyanezt élem meg rendszeresen, amikor a belső rendemmel kezdek el foglalkozni, hogy találok valamit, az egyik szobából átviszem a másikba, hogy itt ne legyen, hanem itt mindent föl tudjak mosni, és minden rendben legyen. És amikor körbenézek, akkor meg azt látom, hogy több kuki van.
0: És
1: akkor ugyanezt tudom megtapasztalni, hogy amikor a lelkemmel elkezdek dolgozni, akkor is így kiemelek egy dolgot, hogy na most ezt itt rendbe rakom. És aztán, amikor fölteszem magamnak a kérdéseket, akkor gyűrűzik be, hogy az, amit én most így a felületben tapasztaltam, hogy a lelkemmel kapcsolatban meg kéne változtatni, az hova gyűrűzik vissza. És jönnek elő ezek a nagyobb és nagyobb, vagy nem feltétlenül nagyobb, de hogy emlékek, berögződések, jó és rossz tapasztalatok, és hogy abból meg kell nézni, hogy melyikkel kell igazán foglalkozni ahhoz, hogy ez az egész elkezdjen átformálódni. És mire átformálódik, az nem egy rövid folyamat. Miközben ez itt a reklámhelye, abszolút azonosulni tudok Buda Lacinak az ultrarövid terápiájával, tehát hogy tényleg egy ilyen nagyon konkrét, innen is puszilom Lacit, mert nagyon szeretem, egy-egy nagyon konkrét dologgal foglalkoznak, és azt egy alkalommal, egy ülés alatt át tudjuk formálni, vagy át tudják formálni, meg tudják találni a gyökereket, és akkor megvan az, hogy upszi, hova kell hozzá nyúlni ebben a történetben. De hogy vannak olyan folyamatok, amik igencsak hosszú ideig tartanak. Tehát, hogyha belemegyek egy gyász folyamatba, ugye ha a régi öregeket megnézem, ugye mindig azt mondták, hogy egy gyász év, az legalább 1 év, vagy 2 év, vagy valakinek több, amíg átmegy rajta. Tehát, hogy vannak olyan változási folyamatok, ahol eszméletlenül türelmesnek kell lenni magunkkal. Én személy szerint borzasztó türelmetlen vagyok, tehát,
0: igen,
1: hogy...
0: Igen, ez jutott eszembe nekem is, hogy mennyire
1: szóval,
0: nehéz.
1: Szóval, hogy nehéz. És akkor ilyenkor szoktam azt mondani, ugye, mint a takarításnál is, hogy ott tegye meg a fene, udoljuk vissza gyorsan azt, és akkor alatta egy kicsit felmosok, és akkor mégis csináltam valamit, és akkor elmaszatoltam. De tapasztalatom az, hogy úgyis vissza fogja dobni nekem, és újra elő fog jönni az, amivel dolgom van, ha figyelek. És megint ezt tudom mondani, hogy nem kell mindenkinek figyelni, meg nem kell mindenkinek önmagával foglalkoznia, tehát hogy én nem egy ilyen izé akarok lenni, akit viszem a fákját, hogy tehát hogy semmi baj nincs, ha te úgy gondolod, hogy ez nem a te utad, mert valami más, te csak úgy vagy a világban, mert úgyis megoldható, hogy nem teszel föl magadnak ilyen kérdéseket, nem figyelsz az érzéseidre, stb. Az én olvasatomban, aki ezt csinálom egy idején, azt gondolom, hogy egyre jobban tudok fejlődni, és egyre jobban tudok kapcsolódni magammal, egyre jobban tudom szeretni magam, és ahogy ez működik, így teljesen más kapcsolatokat tudok kialakítani emberekkel, mélyebb kapcsolatokat, sokkal jobban tudom fölmérni, hogy hova kapcsolódjak, hova ne kapcsolódjak, és sokkal kevesebb lelkiismeret furdalásom van a tekintetben, hogy valakinek nem feleltem meg. És akkor mi van? Még 20 évvel ezelőtt nem biztos, hogy ezt

0: Kedves hallgatók, önök a Tetszológia adását hallják, melyben mai témánk Pintér Tecával a belső rendrakás. A befelé figyelés, meg a kifelé figyelés, az valahol a kettő együtt hozza meg azokat a felismeréseket. Nem igaz, hogy ráeszmélünk arra, hogy mi az, amivel dolgunk van, mi az, amit változtatni kéne, de hogy a kívülről jövő visszajelzésekből mit engedjünk be.
1: Remélem ide tartozik, ami most eszembe jutott, hogy többen, amikor felkeresnek, akkor meg szokták kérdezni, hogy egyéniben jöjjenek-e, vagy csoportba jöjjenek-e. Azt szoktam mondani, hogy mind a kettő jó, ezt neki kell érezni, ugyanakkor a csoportot azért szoktam sokkal jobban preferálni, mert ugye egy csoportban, mondjuk, ha vagyunk, attól függ, hogy kis csoport vagy nagy csoport, én ha kis csoporttal, akkor max. 6 fővel dolgozom, ha nagy csoport, akkor max. 12-vel, mert annyiféle visszajelzést kapsz. És ugye a visszajelzések alapján fogunk tudni fejlődni. Tehát, hogy az a rész is, amikor magaddal vagy, és magadnak teszel föl kérdéseket, és mész, tehát, hogy vannak olyan mély dolgok, amiket még nem biztos, hogy egy csoport elé tárnál. Mert hogy először magadnak kéne szembenézni vele. De amikor már magaddal szembenéztél, akkor utána azt ki lehet nyilatkoztatni egy csoport felé, ahol módszer specifikus persze, de hogy nagyon jót tesznek a visszajelzések. Visszatérve, hogy melyiket választák, hogyha úgy érzi, hogy még fél szembenézni magával is, vagy még nem is találtam meg azt, hogy hol van az elakadás, csak érzi, hogy valami nem oké, és ugye egy kicsit nyomozni kellene, még hogy hol tartunk, akkor érdemes elkezdeni egy ilyen egyénivel, ahol ha nálam van, tehát hogy ez is módszer specifikus, hogy kapsz kérdéseket, ami egyre jobban közelebb visz magadhoz, és tudsz válaszokat adni, ha magadnak még nem ismered föltenni ezeket a kérdéseket, egy szakember biztos fölmeri tenni ezeket a kérdéseket neked. És akkor, ha már rálátsz arra, hogy hol vannak azok a területek, amin érdemes lenne változtatni, akkor érdemes csoportot, és a csoportban pedig olyat, ami neked jó, mert manapság már tényleg nagyon széles a paletta a tánctól, a egyéb mozgástól, a különböző képzéseken keresztül, tehát hogy akkor meg érdemes megtalálni azt, ahol te azt érzed, hogy ezt ki tudod tenni oda középre, kapsz hozzá visszajelzéseket, szét tudod választani a visszajelzések közül, hogy melyik ami igaz, merre kéne elindulnod, és hogy így kapsz támogatást.
0: Én erre nem is gondoltam, hogy az egyéni meg a csoportos coaching vagy önismereti tréning az így egymásra tud épülni.
1: Abszolút. Sőt, ugye azt tudom mondani, hogy párhuzamosan is tud működni, mert én ugye pszichodrámával foglalkozom csoportba, illetve benne van tánc is, minden is. Éppen amit az éppen aktuális csoport vagy a helyzet megkíván, tehát hogy én ilyen vegyes módszerekkel dolgozom, és számtalanszor járt úgy hozzám csoportra valaki, hogy közben terápiára járt egy pszichológushoz, mert ugye coachként terápiát én nem végzek. Tehát, hogyha valakinek olyan fajta elakadása van, amihez terápia kell, akkor én tovább irányítom pszichológushoz, vagy pszichiáterhez, attól függ, hogy látom, hogy mire van szüksége, mert hogy ugye coachként nem foglalkozunk ilyennel, de hogy ha utána akar jönni csoportba is, akkor ezt meg kell beszélni a pszichológusával, a pszichiáterével, és természetesen kölcsönösen információt kell, hogy kapjon, hogy mi történt vele egy csoporttal, meg mi történt vele egyéniben, és ugye ennek számtalan lehetőséget, tehát hogy vagy a coach és a csoportvezető beszélnek egymással, vagy az, aki jár coachingra is, meg csoportba is, vagy pszichológushoz és csoportba, ő hozzaviszi az információt, hogy velem most a csoportban ez történt, és a többi, mert hogy tudnunk kell, hogy a folyamatokban hogyan játszik, és a kettő az nagyon szépen ki tudja egészíteni magát. Sőt, ugye én időnként, akik ha csoportba jönnek hozzám, föl szoktam ajánlani, hogyha érez valamit, amit most inkább egyéniben beszélné meg, akkor jöhet, amit utána be tudunk dolgozni a csoportba. Ezek a módszerek kiegészítik egymást. A véleményem az, meg a tapasztalatom is az, hogy azért kettőnél több helyre ne nagyon menjünk, mert hogy látom, hogy vannak olyanok, akik így nagyon beleártják, és akkor na most aztán rendbe teszem magam, és akkor az egyik hétvégén művészetterápián vagyok, a másik hétvégén egy táncterápián vagyok, a harmadik hétvégén elmegyek egy családállításra, és közben még egy egyénibe is járok. és akkor csodálkozik rajta, hogy ilyen totális káosz van. Tehát, hogy ezt úgy képzeld el, amikor a testedet mindennel bombázzák, és akkor
0: hát ez, kéne... ez történik odakint minden nap, tehát hogy igen, ezt nem kell elképzelni.
1: Igen, tehát, hogy ezt azért érdemes végig gondolni, és azért mondom, hogy egyszerre így kettőt tudok elképzelni, az egyik az, ami akár egy csoportos, vagy egy egyéni, vagy egy olyat tudok elképzelni, hogyha ilyen művészi hajlamú vagy, hogy egyik, ami így a lelket kifejezését, tehát, hogy festünk, vagy csinálunk valamit, stb. A másik meg, hogy gyakorlatilag ad neked olyan módszereket, ami előrébb tud vinni. Mert a rendrakásnál is így van, azt gondolom, hogy időnként kívunk egy segítséget, hogy így a fonalat megtartjuk, időnként egy kicsit, egy nagyot, időnként a kedvünk van, akkor a párunkkal együtt takarítunk, még ha neki nincs kedve is, akkor is, vagy elmegy otthonról, és akkor úgy takarítunk. Tehát, hogy ott is együtt kell dolgozni ezekben, hogy amikor én egy ilyen nagy takarítás végén vagyok, akkor imádok így leülni a kanapéra, és azt mondani, készen van, és akkor egyszer csak becsattog valaki, ugye, egy sáros lábbal, vagy egy bármi mással, és akkor azt tudom mondani, most takarítottam.
0: Vagy egy óra múlva ránézünk.
1: És hogy vagy letörlöd a port, és hogy mondjuk egy ilyen nyári időszakban, amikor nyitva van az ablak, így törlöd a port, és látod, hogy így jönnek a porcicák, és akkor megkérdezed vissza magadnak, hogy és mi a túrónak csináljam, vagy ugye az ablakpucolás pontosan ehhez tartozik. És ugye azt kell, hogy mondjam, hogy a lelkünkkel is ugyanez van, hogy amikor így belásod magad, és akkor így azt mondod magadnak, így tényleg a saját élményeimet is tudom, hogy komolyan inkább hagytam volna a francba az egészet, nem, hogy most itt kaptam egy ilyen kupacot, és akkor ezt valahogy ki kéne bogózni, és most így humorkodok ezzel, de hogy mérhetetlenül nehéz, és hogy írtó nehéz sorsokkal találkoztam, és azóta is, ha még megkeresnek, mert ugye vissza-vissza járnak a emberek néha hozzám, tehát egy oltári nagy bátorság van bennük, hogy olyan gyermekkori abúzusokban, vagy bántalmazásokban, de nem menjünk messzire, csak egy egyszerű költözés, vagy egy vizsga, ami totálisan tönkre teszi az embert, és évekre visszamenőleg, vagy előre olyan gátakat szab bizonyos tevékenységbe, hogy volt egy 5 perc az életemben, ami... és akkor most tényleg ezzel foglalkozzak?
0: Sőt, képes arra is egy ilyen helyzet, hogy a már megdolgozott új mintáinkból kiszakítson minket, és váratlanul visszadobjon, vagy visszataszítson igen minket, hát, egy régi állapotban.
1: Hát tudok elméleteket, tehát hogy így tudok mondani embereket, akik végigcsináltak nálam egy éves önismeretet, megcsináltuk, stb. Jó volt, szép volt, stb. 5 év múlva jött megint, az első pszichodráma állításon rám nézett, és azt mondja, már megint itt tartunk. És hogy igen, és hogy vannak dolgok, amiket megkapargatunk, egy kicsit, vagy nagyon megkapargatunk, azt a területet, azt rendbe tettük, és aztán x év múlva berekerülünk egy helyzetbe, és megint rádöbbenünk, hogy megint ott tartunk, annyiban más a megint ott tartunk című szöveg, hogy közben, ha ezt egyszer már megkapargattuk, akkor nem tartunk megint ott, hanem megint előjött ez a téma, de hogy egyszer már bizonyos részét annak megdolgoztuk, tehát nem előről kell kezdenünk, nem, csak egy másik aspektusát kell megnézni.
0: Már jártunk itt, de már nem vagyunk ugyanazok, igen, az emberek, igen, mint amikor először.
1: Nem egyszerűbb az sem, de tehát, hogy amikor megkapom ezt, hogy már megint itt vagyunk, akkor szoktam mondani, hogy nem, ez már egy másik állapot, a helyzet meg a szituáció az lehet, hogy megint kvázi bocsát az anyánkkal, az apánkkal, a nem tudom én mivel dolgozunk, de hogy egy teljesen másfajta aspektus, mert egy részét már sikerült vagy rendbe tenni, vagy elfogadni, vagy megtalálni a helyét, és együtt élni vele.

0: csillag. Folytatódik a Tetszológia című műsor, amelyben ma Pintér Tecával arról beszélgetünk, hogyan is kezdjünk hozzá a rendrakáshoz, már persze saját magunkban. Visszatérve még a takarításhoz, és amikor rászáll, visszaszállapol a konyhapultra, és a párunk azt mondja, hogy engedd el.
1: Elnézést, ez az Engedd el című történetre, ez volt az első reakcióm, remélem ezt majd a Lacos kivágja, vagy nem.
0: Nem fogom, nem.
1: Mert azt látom, tapasztalom, hogy ma nagyon sok mindenre mondjuk azt, hogy engedd el. Bocsánat, én egy csomó mindent nem akarok elengedni, hanem rá akarok jönni, hogy miért foglalkoztat már megint. Mert azért foglalkoztat már megint, mert nem engedtem el. Bizonyos dolgokban vannak olyanok, amiket lehet, hogy nem is akarok elengedni, mert szeretném, hogy emlékeztessen engem valamire. A kérdés az, hogy egy helyzetet meg tudtam-e magamnak bocsájtani, a másiknak bocsájtani, meg tudom-e bocsájtani a pornak, hogy már megint rám szállt, és magamnak is, hogy megengedtem neki, hogy megint rám szálljon, ha már itt a porról van szó, és mindenki azt ért alatta, amit akar. De hogy az elengedés az, mint ahogy a megbocsátás sem, nem egyenlő az elfeledéssel. És valahogy azt érzem, hogy amikor így odadobjuk, hogy ugyan már engedd el, hát ezzel ne foglalkozunk, ebben valami nekem az van, de lehet, hogy csak bennem van ez az érzés, hogy szart már lehet, tehát, hogy mit foglalkozol ilyen pitiánel dolgokkal, amikor, most csak hozom ezt, amikor, hogy mit foglalkozol ezzel, amikor Afrikában meg éheznek? És akkor, és anyád, hogy van erre? Ez lenne az én kérdésem, elnézést kérek. Így Nárai Tamás után szabadon. És mi van akkor, hogyha én nem bírom elengedni? Akkor dolgoznom kell vele. És hogy attól bármennyire is hiszik az emberek, marhára nem lesz könnyebb, hogy azt mondod nekem, hogy engedd el. Sokkal könnyebb lenne, ha azt kérdeznék meg, hogy tudok-e valamit tenni. Érted? Hogy ez könnyebb legyen neked ez a helyzet. Én azt gondolom, és itt megint visszatérünk arra, hogy mennyire figyelünk egymásra, meg mennyire fontos az, vagy akár saját magadtól is megkérdezheted, hogy most például miért zavar téged ez a por ennyire?
0: Igen, amikor valaki nekem azt mondja, hogy engedd el, ez nem ér ennyit, ez nem érdemel ekkora figyelmet, akkor én nagyon sértetnek érzem magam, és azt érzem, hogy ő nem lát belém, hát persze, hogy nem lát belém, nem látja, hanem inkább magából indul ki, de hogy nem is empatikus. Valahogy ebből az engedd el, ebből az empátia is hiányzik.
1: Az attól számomra. Függ. Erre megint azt tudom mondani, hogy kinek mit jelent az empátia. Tehát, hogy nagyon sokszor dobálózunk szavakkal, úgyhogy mindenkinek mást jelent alatta. És megint csak zárójelbe jegyzem meg, hogy amikor kommunikációs tréninget, vagy konfliktuskezeléses tréninget tartok, számtalanszor megcsinálom azt a feladatot, hogy azt kérem az emberektől, hogy vegyenek egy tollat, meg egy papírt, és legyenek olyan kedvesek rajzolni nekem egy szép rózsát. És mindenki rám néz, jó, és elkezd rajzolni. Senkinek nem jut eszébe, de szó szerint mondom, tehát nem egyszer csináltam meg ezt tréningen, tehát hogy ezt nem most találtam ki, és aki volt nálam tréningen, majd erősítsen meg, hogy tényleg így csinálom. Nem jut eszükbe, hogy megkérdezik, hogy te tetsz, ha neked, direkt megmondom, hogy nekem rajzoljanak egy, tehát hogy ne csak rajzoljon, bocsánat, hanem hogy nekem rajzoljanak egy szép rózsát. És senki nem kérdezi meg, hogy nekem mi a szép rózsa, mit gondolok erről, stb. Nem, megfogja a tollát és a papírját, és rajzol. És a végén vannak emberek, akik megsértődnek, pedig ugye ez csak egy tapasztalati úton való tanulásnak szánom, így földobásra, gondolatébresztőnek ezt a gyakorlatot, és van, aki megsértődik, amikor azt mondom, hogy ne haragudj, ez nekem nem egy szép rózsa. És ugye erről szól az empátia, hogy visszakanyarodjak ide, hogy lehet, hogy az az ember, aki neked azt mondja, hogy engedd el, lehet, hogy ő eszméletlenül empatikusnak érzi magát, mert nem szeretné, hogy te az ő általa pitiáner, ez nem ér ennyit, ugye, hogy a szavadat idézem, hogy nem akarja, hogy te ezzel szenvedj, mert hogy szeret téged annyira, hogy nem akarja, hogy ebbe beleragadjál, és vágyik arra, hogy ezt engedd el, és ne erről beszélj. Lehet, hogy számára ez az empátia. Számodra meg lehet, hogy az lenne az empátia, hogyha ő megérezné, hogy ez neked mennyire fájdalmas, és hogy te erről lehet, hogy 2 hét erről beszélsz, és még 3 hétig erről fogsz beszélni, és egyáltalán nem tartasz ott, hogy ezt te úgy érezd, hogy az életednek nem egy olyan fontos pontja, de hogy lehet, hogy neked meg nem ez? És akkor itt jönnek ugye azok az emberi kapcsolatok, hogy ő ezt gondolja az empátia alatt, te azt gondolod az empátia alatt, és ebben a pillanatban mindjárt ki is alakult egy isteni konfliktus helyzet, na és itt jön ez, hogy mit kezdünk ezzel, de ebbe most nem megyünk bele, mert nem a Lacus életét oldjuk meg, meg az enyémet se, de majd adok egy szabad időpontot.
0: Nagyon kedves, köszönöm szépen.
1: Ott megbeszéljük, és visszatérve, hogy ezért borzasztó fontos, hogy amikor így dobálózunk ezekkel a szavakkal, azért nézzük meg, hogy ez hogyan működik. Tehát, hogyha már az empátiát hoztad, tehát, hogy ha az empátiát tanítom, akkor ugye sokszor el szoktam mondani ezt a példát, aki járt nálam, annak most unalmas lesz, ők most hallgassanak egy jó zenét.
0: Ne kapcsoljanak el, ne. Tessék itt maradni.
1: Tartsod a vonalat. Amikor találkozol a barátnőd, te nem, vagy te is találkozhatsz a barátnőddel, de amikor a nők így összeülnek, semmi izé nincsen benne, csak így ezütet eszem, és leülünk kávézni. És akkor el tudom mondani, hogy te, olyan szar napom volt, bocsánat, olyan szar napom volt, mert ez beszólt, az izé, és így hányom ki magamból a sok mindent, ami aznap velem történt, és erre mit mond a barátnő szemből? Te nekem is annyira szar napom volt, és velem ez. És ha ezt kívülről sakemberként megnézzük, hát ez minden, csak nem empátia. Mert az empátiában én a másikkal vagyok elfoglalva, és attól, hogy én kontrázok, és én is elmondom azt, hogyha neked rossz volt, nekem is rossz volt, ez nem empátia. Az empátia az ebben a helyzetben az lenne, hogyha én elmondanám, hogy ez mennyire rossz volt az én napomban, és te empatikus vagy, mert együtt kávézunk, akkor rám nézel, és azt mondod, hogy marhára sajnálom, hogy ilyen rossz napod volt. És nem az, hogy én is rádöntöm, hogy nekem. Mert itt ugye nem ezekről volt szó, hanem hogy mindenki elmondja, hogy neki mennyire rossz volt. És ugye ilyenkor vannak, ha még ezt tovább fűzöm, a párkapcsolatokban ilyenkor szokott a legtöbb konfliktus előfordulni, amikor hazamegyek és elmondom, hogy mi minden történt velem, és empátiát

0: emberben mi van, de tényleg nem tudhatjuk, milyen az élethelyzete, nem tudhatjuk, hogy mi van vele, de párhuzamosan azt is hozzáteszem, hogy ettől függetlenül nem jogosít fel senkit, ha rossz paszban van meg, stb. Senki nincsen feljogosít, vagy ettől még bánthasson egy másik embert. És időnként egy ilyen engeddel is a bántás kategóriába tud tartozni.
1: Búcsúzóul vagy útravalóul mit ajánlasz a hallgatóinknak, amivel mondjuk a következő epizódig egy kicsit el tudnak kezdeni dolgozni?
0: Első és legfontosabb lépés, kezd el fölismerni és szétválasztani az érzéseidet, a testi érzeteidet, és hogy ezek milyen gondolatokat serkentenek benned. Mert ahhoz, hogy rendet tudjunk rakni, ahhoz, hogy tovább tudjunk lépni, vagy nagy Isten határokat tudjunk húzni, ahhoz nagyon fontos, hogy tudjam, mi az, hogy érzek valamit, tudjam, hogy ez az érzés milyen testérzetet vált ki bennem, ezek hogy vannak kölcsönhatásban, és erre az agyammal milyen gondolatokat fűzök rá. És ezt a hármat majd külön tudom választani, és utána meg tudom nézni, hogy mi a dolgom, na akkor... akkor van szarba haza, mert azzal valamit csinálni kell.
1: A mai Tetszológia rádió műsorának témája tehát a rendrakás, a külső és a belső rendrakás témája volt, és Tetsza, szeretnék rákérdezni a zenei válogatásra, azt a hallgatók nem tudják, hogy te tudatosan válogat zenéket a témákhoz.
0: Aki ismer, vagy remélhetőleg a rádió hallgatók is egyre jobban meg fognak ismerni bennünket, azok tudják, hogy én zenei téren is mindenevő vagyok, tehát hogy nagyon, bár komoly zenét most még nem hallottak tőlem, de ami késik, az előbb-utóbb. Kérem a hallgatókat, hogy fogadják ezt is nyitottsággal, ezeket a zenéket, amiket én abszolút tudatosan válogatok a mondandókhoz. Főként azért is, mert hogy majd egyszer beszélgetünk arról is, hogy a zene, illetve a zenében a ritmusok, azok mennyire tudják befolyásolni a mi saját ritmusunkat, hogyan tudunk ahhoz viszonyulni, és hogy ilyen tekintetben is figyelem a zenéket.
1: A mai Tetszológia adást, tehát ennek fényében a Queen együttes klasszikusával, a The Show Must Go On című számmal zárjuk. Ne feledjék, jövő héten is lesz Tetszológia, a Rádió Bézs műsorán hétfőn reggel 9 órától, a Rádió Morán pedig Ausztriában kedden 20 órakor várjuk Önöket ismét. Önök az elmúlt egy órában Bognár Lászlót
0: és Péntér Tetszát hallották.
1: Viszont hallásra!